0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban, Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormánymegbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görögdinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fluorgégészeti ellenőrzése várják a fehérváriakat, több újdonsággal bővült a Vörösmarty Mihály könyvtár kínálata. Csapadék estig nem fordul elő. A mikrofonnál Picsóri Erika. Teljesen megújul a vízi városítta a Govoda Székesfehérváron. A beruházás több mint 580 millió forint Európai Uniós támogatásból készül el. A munkák során kicserélik a teljes elektromos hálózatot, korszerűsítik az épület gépészetét, rendbe teszik a homlokzatot és a tetőt, továbbá javítják a hő és a vízszigetelést. Egyes belső terek, burkolatok és nyillászárók is megszépülnek, emellett akadálymentes bejárat és mosdó készül, valamint napelemeket telepítenek. Az intézmény 150 férőhelyes, a jelenlegi nevelési évben 146 kisgyermek jár ide. A fejlesztés eredményeként korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb környezet várja majd a kicsiket. A munkálatok tervezett befejezési határideje 2027. május 31-e. Ingyenes fluorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Több újdonsággal bővült a Vörösmarty Mihály könyvtár kínálata Székesfehérváron. A piactéri autóbuszállomás bejáratánál már működik a kölcsönző automata, amelyből az előre kiválasztott kötetek 72 órán belül átvehetők, majd ugyanott vissza is adhatók. Az olvasók online választhatják ki a kívánt kiadványokat, és megjelölhetik az átvétel módját. Szeptembertől a város területén házhoz szállítás is igényelhető, adta hírul a város oldala. Emellett bevezették az e-nyugtát, így fizetéskor a bizonylat e-mailben is elküldhető. A fejlesztések egyszerűbbé és rugalmasabbá teszik az ügyintézést, miközben papír is megtakarítható. Ma délután megnyitják a Nagyszombati utca lezárt szakaszát Székesfehérváron. A Zsulnai út és az Aranybulla sétány között ismét haladhatnak a járművek, miközben a felújítás a Budai útig tovább folytatódik, tájékoztat a város oldala. A munkálatokat már a kétirányú forgalom fenntartása mellett végzik, de időnként félpályás korlátozása is számítani kell. Emiatt fokozott figyelmet kérnek az arra járóktól. Csütörtök reggeltől a 24-es autóbuszjárat az eredeti útvonalán a Zsúrló utcai végállomásig közlekedik. A kivitelezés idején további ideiglenes változások is lehetnek, ezekről külön tájékoztatást adnak. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónak Sejben Csilla, FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Építőipari expo lesz pinteken Székesfehérváron. Az Albajáki Expo várhatóan 45 vállalat mutatkozik be kiállításokkal, gyakorlati bemutatókkal és előadásokkal. Az esemény összehozza az ágazat különböző szereplőit, köztük a vállalkozókat, kivitelezőket, gyártókat, kereskedőket és mérnököket, valamint az oktatókat és a diákokat, számolt be róla a város oldala. A fiatalok közelebbről is megismerhetik a résztvevő cégek munkáját, és képet kaphatnak arról, milyen lehetőségek várják őket később a munkaerőpiacon. A standoknál működés közben is láthatnak különböző megoldásokat, emellett több előadással készülnek a látogatóknak. A program tapasztalatcserére és új kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad, a belépés ingyenes. Demencia szűrés érhető el a Velencei szakrendelőben, az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert, a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23. alkalmából tartott ünnepségen adják át. Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávor úttó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfal Parkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Őszi rágcsálóirtás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvízelvezető árkai mellett szerdától folyamatosan helyezik ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szert lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárolókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-Tóth István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25.000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota városi könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A Mura utcai lakások az idei téltől távfűtésre állnak át. Szóba került a rolleres közlekedés, több automata defibrillátor kihelyezése, az elsősök iskola kezdésének segítése, valamint a felelős állattartás és ivartalanítási program is. Ezekkel a javaslatokkal az októberi ülésen ismét foglalkoznak. Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok a hét közepén, 26.09.09, szerda, sok boldogságot kívánok az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, 6 óra múlt méghozzá pontosan 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a TLC, előtte még a Kowalski meg a Vega, most pedig NST-sel jön a Paid My Dues-zal, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én szerdán a Sudoku világnapján. A Sudoku lényege, hogy egy 9x9-es mezőből álló hálót kell feltölteni számokkal, 1-től 9-ig, úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as blokkban, azaz alrácsban. A játék 1984-ben Japánban vált igazán népszerűvé és sikeressé, amikor a Nikoli kiadó megjelentette, később készült belőle PC-s változat is. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még nyár, holnap ősz, a héten ma lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet. Délkeleten aztán érkezik estétől a hidegfront, holnap már csak 24-29 fok lesz. És lesz jó zene a hírek után is, rögtön fél hét, jó reggelt, George Michael és az Amazing van bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Az építőipar kerül középpontba pénteken Fehérváron. Folytatódik a felújítás, de megindulhat a forgalom a Nagyszombati utcában. 33-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Építőipari Expo lesz pénteken Székesfehérváron. Az Albajáki Expon várhatóan 45 vállalat mutatkozik be kiállításokkal, gyakorlati bemutatókkal és előadásokkal. Az esemény összehozza az ágazat különböző szereplőit, köztük a vállalkozókat, kivitelezőket, gyártókat, kereskedőket és mérnököket, valamint az oktatókat és a diákokat, számolt be róla a város oldala. A fiatalok közelebbről is megismerhetik a résztvevő cégek munkáját, és képet kaphatnak arról, milyen lehetőségek várják őket később a munkaerőpiacon. A standoknál működés közben is láthatnak különböző megoldásokat, emellett több előadással készülnek a látogatóknak. A program tapasztalatcserére és új kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad, a belépés ingyenes. Ma délután megnyitják a Nagyszombati utca lezárt szakaszát Székesfehérváron. A Zsulnai út és az Aranybulla sétány között ismét haladhatnak a járművek, miközben a felújítás a Budai útig tovább folytatódik, tájékoztat a város oldala. A munkálatokat már a két irányú forgalom fenntartása mellett végzik, de időnként félpályás korlátozása is számítani kell. Emiatt fokozott figyelmet kérnek az arra járóktól. Csütörtök reggeltől a 24-es autóbuszjárat az eredeti útvonalán a Zsurló utcai végállomásig közlekedik. A kivitelezés idején további ideiglenes változások is lehetnek, ezekről külön tájékoztatást adnak. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónak Sejben Csilla, FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még kitart a szeptemberi nyár. Napközben sokat süt a nap, délutántól viszont nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és érkezik a hidegfront. Szorványos záporokkal, zivatarokkal. A maximum 30-36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A maximum 19 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük majd a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Gramofon dala, a Why Don't You a Besten. Jó reggel!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra előtt picivel jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk szeptember 9-e legfrissebb híreit. Aztán olyan ezredfordulós dalokkal készülök, mint az NSYNC slágere, az It's Gonna Be Me. És természetesen a magyar előadók sem hiányozhatnak. Zenél majd a hősök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fejjelmegyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990 novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Teljesen megújul a vízivárosi tagovoda Fehérváron. Rekord kevés csapadékot hozott a nyár. Délután 33-34, este 29-21 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Teljesen megújul a vízivárosi tagovoda Székesfehérváron. A beruházás több mint 580 millió forint Európai Uniós támogatásból készül el. A munkák során kicserélik a teljes elektromos hálózatot, korszerűsítik az épület gépészetét, rendbe teszik a homlokzatot és a tetőt, továbbá javítják a hő- és a vízszigetelést. Egyes belső terek, burkolatok és nyillászárók is megszépülnek, emellett akadálymentes bejárat és mosdó készül, valamint napelemeket telepítenek. Az intézmény 150 férőhelyes, a jelenlegi nevelési évben 146 kisgyermek jár ide. A fejlesztés eredményeként korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb környezet várja majd a kicsiket. A munkálatok tervezett befejezési határideje 2027. május 31-e. Rekord száraz nyarat zárt Székesfehérvár. Júniusban, júliusban és augusztusban összesen mindössze 42 mm csapadék hullott a városban. Ilyen kevés az elmúlt három évtizedben nem volt példa. Korábban még a legszárazabb nyarakon is elérte az 50 mm-t a mért mennyiség. A három hónap közül június hozta a legtöbb esőt 23 mm-rel, júliusban 9, augusztusban pedig 10 mm-t jegyeztek, írja az fmc.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
6: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
5: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én a hét közepén a mai szerda, az Ádámok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is, ami biztos, hogy hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155. Érezzük az esőt a Compact Discóval. Feel the Rain, 7 óra elmúlt, jó reggelt! Mákszem Levente vagyok.
7: Best FM, a legjobb zenék!

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén 26.09.09 a mai dátum. 1971-ben pedig a mai napon jelent meg John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Nálunk viszont ma reggel és a nap 24 órájában is a 90-es és 2000-es évek zenéje van terítéken, úgyhogy jöjjön most az NSYNC dala, az It's Gonna Be Me a Besten. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 7:30. Jönnek a hírek a végén, időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még kánikula lesz, aztán estétől jön a hidegfront. Szóval, ma még nyár, holnap ősz vár ránk. Na és a Tégdet, sláger a Relight My Fire, a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fluorgégészeti ellenőrzése várják a fehérváriakat, több újdonsággal bővült a Vörös Marti Mihály könyvtár kínálata. Csapadék estig nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes fluorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Több újdonsággal bővült a Vörös Marti Mihály könyvtár kínálata Székesfehérváron. A piactéri autóbuszállomás bejáratánál már működik a kölcsönző automata, amelyből az előre kiválasztott kötetek 72 órán belül átvehetők, majd ugyanott vissza is adhatók. Az olvasók online választhatják ki a kívánt kiadványokat, és megjelölhetik az átvétel módját. Szeptembertől a város területén házhoz szállítás is igényelhető, adta hírul a város oldala. Emellett bevezették az e-nyugtát, így fizetéskor a bizonylat e-mailben is elküldhető. A fejlesztések egyszerűbbé és rugalmasabbá teszik az ügyintézést, miközben papír is megtakarítható. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Bej Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 9-én szerdán. Sok boldogságot az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a Sudoku világnapja. 1941-ben ezen a napon született Otis Redding, amerikai énekes, minden idők legnagyobb hatású soul előadója. szeptember 9 megszületett Hugh Grant, angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Négyesküvő és egy temetés, a Sztárom a párom vagy az Igazából szerelem. 1966-ban ezen a napon született Adam Sandler, amerikai komikus színész,

0: a Saturday Night Live stábjának egykori tagja, kismenő 51. randi, távkapcs. A sort az 1975-ös születésű Michael Bublé, Grammy-díjas kanadai énekes, napjaink legsikeresebb tradicionális popjazz előadója zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt a hét közepén. Figyelem, baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, a 84-es kilométer tájékán az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a pálya, jó utat. Ha dugó, baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Mi újság az utakon?
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány.
1: 8 után biztosan meghallgatjuk Fluor Mizuját, és hozom a Backstreet Boys Get Down című slágerét is. Még egyszer jó reggelt, pillanatokon belül becsöngetnek, mindjárt 8 óra, friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. Brandóburger.hu.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
8: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
9: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
10: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
11: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
12: Az építőipar kerül középpontba pénteken Fehérváron. Folytatódik a felújítás, de megindulhat a forgalom a Nagyszombati utcában. 33-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Építőipari expo lesz pénteken Székesfehérváron. Az Albajáki Expon várhatóan 45 vállalat mutatkozik be kiállításokkal, gyakorlati bemutatókkal és előadásokkal. Az esemény összehozza az ágazat különböző szereplőit, köztük a vállalkozókat, kivitelezőket, gyártókat, kereskedőket és mérnököket, valamint az oktatókat és a diákokat, számolt be róla a város oldala. A fiatalok közelebbről is megismerhetik a résztvevő cégek munkáját, és képet kaphatnak arról, milyen milyen lehetőségek várják őket később a munkaerőpiacon. A standoknál működés közben is láthatnak különböző megoldásokat, emellett több előadással készülnek a látogatóknak. A program tapasztalatcserére és új kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad, a belépés ingyenes. Ma délután megnyitják a Nagyszombati utca lezárt szakaszát Székesfehérváron. A Zsulnai út és az Aranybulla sétány között ismét haladhatnak a járművek, miközben a felújítás a Budai útig tovább folytatódik, tájékoztat a város oldala. A munkálatokat már a két irányú forgalom fenntartása mellett végzik, de időnként félpályás korlátozása is számítani kell. Emiatt fokozott figyelmet kérnek az arra járóktól. Csütörtök reggeltől a 24-es autóbuszjárat az eredeti útvonalán a Zsúrló utcai végállomásig közlekedik. A kivitelezés idején további ideiglenes változások is lehetnek, ezekről külön tájékoztatást adnak. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónak Sejben Csilla, FEDOK marketing vezetője.
13: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
12: Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
14: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 26.09.09 a mai dátum, szerda van, sok boldogságot a névnapos Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, ezek szólnak mindenkinek, a srác viszont vagy csak Brandy, vagy csak Monikáé, ezen vitatkoznak hamarosan. Jön a The Boy's Mind, mindenek előtt a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. 4 perc elmúlt 8, hello, Maxim Levente vagyok.
15: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, szeptember 9-én. Szerencsére per pillanat nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha valaki máshogy tapasztalja, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Viszont a kettes főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Erre tessék ott figyelni, méghozzá az 50-es kilométernél. Jó utat még egyszer, hamarosan a halott pénz, ebben a fél órában még a Backstreet Boys is jön, de csak Florida és Kesha után a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, aki bújt, aki nem. Jön az ősz, este hidegfronttal, véget ér a szeptemberi nyár, és aki bújt, aki nem, Ready or Not címmel, a Fugees dala is érkezik. Mindjárt 8:30, jó reggelt, mindenek előtt friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból a Besten. Ready or not, oh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Teljesen megújul a vízi városi tagovoda Fehérváron. Rekord kevés csapadékot hozott a nyár. Délután 33-34, este 29-21 fok várom. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsúr Jerikától hallják. Teljesen megújul a vízi városi tagovoda Székesfehérváron. A beruházás több mint 580 millió forint Európai Uniós támogatásból készül el. A munkák során kicserélik a teljes elektromos hálózatot, korszerűsítik az épület gépészetét, rendbe teszik a homlokzatot és a tetőt, továbbá javítják a hő és a vízszigetelést. Egyes belső terek, burkolatok és nyillászárók is megszépülnek, emellett akadálymentes bejárat és mosdó készül, valamint napelemeket telepítenek. Az intézmény 150 férőhelyes, a jelenlegi nevelési évben 146 kisgyermek jár ide. A fejlesztés eredményeként korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb környezet várja majd a kicsiket. A munkálatok tervezett befejezési határideje 2027. május 31-e. Rekord száraz nyarat zárt Székesfehérvár. Júniusban, júliusban és augusztusban összesen mindössze 42 mm csapadék hullott a városban. Ilyen kevés az elmúlt három évtizedben nem volt példa. Korábban még a legszárazabb nyarakon is elérte az 50 mm-t a mért mennyiség. A három hónap közül június hozta a legtöbb esőt 23 mm-rel, júliusban 9, augusztusban pedig 10 mm-t jegyeztek, írja az fmc.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! Lassabb az M0-ás Pécel térségében, mindkét irányban, Vecsésnél az M1-es felé, az M1-es Budapest felé pedig a Tatabányától kiépített terelésben. Jó utat, 0620 55 55 155, 3-4-9 lesz mindjárt, a gyerekek már a suliban, úgyhogy beszéljünk a szexről címmel. A Salt & Pepper dala folytatja Let's Talk About Sex a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, nem volt normális elviselhető nyár, csak pár hőkupola, nincs egyedül. You Are Not Alone címmel az Olive slágere is forog majd 9 után, mert hogy ma, ha minden igaz, véget ér a nyár, legalábbis idéglenesen, este hideg front vet véget a kánikulának, addig viszont még 35 fok is lehet ma. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, és persze magyar előadók sem hiányozhatnak a következő órából. Jön például Dr. Béres Király Viktorral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de várossá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Fluorgégészeti ellenőrzése várják a fehérváriakat, több újdonsággal bővült a Vörös Marti Mihály könyvtár kínálata. Csapadék estig nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes fluorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Több újdonsággal bővült a Vörös Marti Mihály könyvtár kínálata Székesfehérváron. A piactéri autóbuszállomás bejáratánál már működik a kölcsönző automata, amelyből az előre kiválasztott kötetek 72 órán belül átvehetők, majd ugyanott vissza is adhatók. Az olvasók online választhatják ki a kívánt kiadványokat, és megjelölhetik az átvétel módját. Szeptembertől a város területén házhoz szállítás is igényelhető, adta hírul a város oldala. Emellett bevezették az e-nyugtát, így fizetéskor a bizonylat e-mailben is elküldhető. A fejlesztések egyszerűbbé és rugalmasabbá teszik az ügyintézést, miközben papír is megtakarítható. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Bell Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
9: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a 2 új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
8: Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsóri Erikától hallották.
6: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Élükön B.O.B. és Bruno Mars 2009-es óriási slágerével. Szól a Nothing on You, amely felért az amerikai Billboard 100-as slágerlista csúcsára, és Grammy-díjra is jelölték. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési ír, vagy ismerős Ádám, mert hogy mondjuk a névnaposok, jöhet az üzenet.
6: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M3-as bevezető szakaszon az M0-as csomópont után a külső sávban lerobbant egy busz. Óvatosan, figyelmesen, és az M0-ason és az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol autó és teherautó ütközött, a 25-ös kilométernél ott a belső sávban zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ez már a Cut & Move slágere, a Get Serious a Best-en.

Best FM a legjobb zenék Krisztina Aguilerával és a Dirtyvel megy tovább a szerda reggel. Tavaszi Abu Dhabiba tervezett koncertjét szeptember 25-ére halasztották, de a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt végleg törölték azt, úgyhogy a már megvásárolt jegyek tulajdonosai természetesen visszakapják a pénzüket.

0: Best FM a legjobb zenék. A hőkupolák sanyargatta fák idejekorán sárguló levelei egy picit hamarabb hozzák el az őszi hangulatot. Ráadásul ma este egy hidegfronttal az ősz is megérkezik. Addig viszont még kánikula lesz, 30-36 fok. Estétől záporok, zivatarok, északnyugat felől, délkelet felé haladva. Holnap délkeleten még marad a magasabb hőmérséklet, ez 29 fokot jelent. Máshol jelentősen csökken a hőség. És akkor egy kis deja vu. I can't stop a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az ideje a legfrissebb híreknek, itt az ideje egy kis lehűlésnek a sok kánikula után, ez egyébként este egy hidegfront formájában meg is érkezik, részletek a hírekben, és itt az ideje, The Time Is Now a címe, a Molokó dalának, ez biztosan hallható majd 10 után. És egy első emelet feldolgozás is, a Csak azért is szerelem, az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a Csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Az építőipar kerül középpontba pénteken Fehérváron. Folytatódik a felújítás, de megindulhat a forgalom a Nagyszombati utcában. 33-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Építőipari expo lesz pénteken Székesfehérváron. Az Albajáki Expon várhatóan 45 vállalat mutatkozik be kiállításokkal, gyakorlati bemutatókkal és előadásokkal. Az esemény összehozza az ágazat különböző szereplőit, köztük a vállalkozókat, kivitelezőket, gyártókat, kereskedőket és mérnököket, valamint az oktatókat és a diákokat, számolt be róla a város oldala. A fiatalok közelebbről is megismerhetik a résztvevő cégek munkáját, és képet kaphatnak arról, milyen lehetőségek várják őket később a munkaerőpiacon. A standoknál működés közben is láthatnak különböző megoldásokat, emellett több előadással készülnek a látogatóknak. A program tapasztalatcserére és új kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad, a belépés ingyenes. Ma délután megnyitják a Nagyszombati utca lezárt szakaszát Székesfehérváron. A Zsulnai út és az Aranybulla sétány között ismét haladhatnak a járművek, miközben a felújítás a Budai útig tovább folytatódik, tájékoztat a város oldala. A munkálatokat már a két irányú forgalom fenntartása mellett végzik, de időnként félpályás korlátozása is számítani kell. Emiatt fokozott figyelmet kérnek az arra járóktól. Csütörtök reggeltől a 24-es autóbuszjárat az eredeti útvonalán a Zsurló utcai végállomásig közlekedik. A kivitelezés idején további ideiglenes változások is lehetnek, ezekről külön tájékoztatást adnak. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónak Sejben Csilla, FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Délelőtt is zavartalan lesz a napsütés, a délután első felében a város felett még nem lesz érdemi felhőzet, csapadék estig nem fordul elő. Délutánra 33-34 fokra melegedhet a levegő, este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtök reggel 15-17, délután 22-23 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tulajdonképpen elmondhatjuk a mai szerda reggelről, hogy véget ért a csúcsforgalom. Egy-két helyet leszámítva az egyik ilyen jelentősebb torlódás van az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt. Ha további közlekedési infó van, az jöhet a 0620 55 55 155-re. 5 perc elmúlt 10, indítom a Blue dalát. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Holmix Salsa.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

Best FM, a legjobb zenék jön. Az elektronikus zene egyik legikonikusabb slágere, a 90-es Killer Adamskitől és az akkor még ismeretlen Sealtől. Amikor a dalt felvették, mindkét művész komoly anyagi gondokkal küzdött. Seal konkrétan pénztelenül egy londoni foglalt házban lakott, míg Adamski heti 40 pont állami munkanélküli segélyből tengette életét. A dalnak köszönhetően viszont mindketten világhírnévre és jókora anyagi függetlenségre tettek szert.

0: FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek. Lassú az M1-es Budapest felé, Tatabánya térségében, a terelés előtt és Bicskénél is. Dolgoznak az M3-ason Gödöllő előtt, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás, és átépítik a terelést az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében. A 89-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, lassabb ott is a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lélektől lélekig. A Soul to Soul nevének jelentése. Ők is jönnek a délelőtt utolsó órájában a Get a Life-al. Paul McCartney szerzeményét pedig most Arról és Ádámtól halljuk. Hívható SMS Fiber 0620 55 55 155, friss hírek rögtön 11 óra, aztán jövök vissza a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően zárultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Ausztria panaszt tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák aszbesztügyre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán-moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4-en, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29-en pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a Szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, amikor 26.09.09 a dátum, szerda van, ha van valakinek Ádám nevű ismerőse, ne felejtje fölköszönteni. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Engedd el, halljuk sokszor, hát nem olyan egyszerű, legalábbis elsőre, de lehet próbálkozni. Learning to let go, Heinz Gábor Biga kezdi az órát.
0: Best

FM, a legjobb zenék. Második film szerepében már Will Smith oldalán bizonyíthat Michael Jackson unokaöccse, a Michael életrajzi filmből ismert Jafar Jackson. Az érkező akciótriller címe Super Max, és film a folytatásban is, méghozzá a Vadi új vadnyugat, betétdala a főszereplőtől, Will Smith-től, jön a Wild Wild West a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A reggeli csúcsforgalom után most munkavégzések miatt torlódik egy-két helyen. Pár autópálya lassabb az M5-ös Budapest felé Újhartyánnál, az M3-as szintén a főváros irányába Gödöllő előtt, az M1-es Szárligetnél és Tatabánya térségében. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az úticél Calabria a hírek után, a kalauz viszont már Majoros Rita lesz. Jó étvágyat a mai ebédhez, várok mindenkit holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezek a témákról beszélgetni.
1: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött. A hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát és vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy még szebbé tudom varázsolni a délutánjukat. Legalábbis mindent meg fogok tenni. Hozom a legizgalmasabb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint mondjuk az IMF és az Unbelievable, vagy Kylie Minogue és az On a Night Like This. Alex Gaudio pedig már nyitja is az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ma is velem töltik a következő néhány órát. Remek hangulatnak nézünk elébe egy szerda délután is. Bár bevallom őszintén, én még a tegnap délután hatása alatt vagyok. Ha esetleg nem látták még az Instagram és Facebook oldalunkon a tegnap kirakott videót Kisvé Balázs illúzionistával, akkor szerintem érdemes megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy átvágott, mert hogy egy illúziónak voltam a részese, és egyszerűen elképesztő, szóval tényleg érdemes megnézni a videót, és azóta azon gondolkozom természetesen, hogy hogyan is csinálta. Úgyhogy akár ezt is megvitathatjuk a mai délutánon, ha van ötletük, nyugodtan írják meg, de előtte tényleg nézzék meg a videót. Én pedig mellé hozom a legjobb zenéket, és nagyon-nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk a mai délutánon is, hiszen sokan szerda délután, meg pláne aztán munkaidő hallgatják a Best FM-et, úgyhogy szerintem rájuk is fér egy kis Kylie Minogue. Jön az Anna Night Like This, alazulóknak, pihenőknek pedig itt az IMF és az Unbelievable. Na meg jó utat az úton lévőknek, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályára hoztam egy hírt, hogy Budapest felé Tatabányától továbbra is a kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométerek között erős a forgalom, úgyhogy torlódás van. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Viszont jelenleg is ott is torlódásra kell számítani, mert a 35-ös kilométernél egy műszaki hibás autó útszűkületet okoz. Az M3-ason pedig dolgoznak, Budapest felé Gödöllő térségében karban tartanak. A 34-es és a 32-es kilométerek között lezárják a külső sávot, így az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van a mai délutánon is, nagyon megköszönöm, ha ide ír egy üzenetet, vagy akár felhív, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Solveig és a Kalandor egy kicsit visszaterel már minket a munka felé, hiszen véget ért az ebédidő, remélem, hogy sokan desszertet is ettek. Nekem sajnos ma valahogy kimaradt, úgyhogy mindenképpen pótolni kell. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy egy szelet torta mindenkinek jár. De egyébként a születésnaposokat ma azért külön köszöntjük majd, de előtte még meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Craig David is, hát ha vele egy kicsit könnyebb lesz visszatalálni a munkához. Jön a Walking Away! És itt lesz is Vastag Csaba és a Szerelem Vándora.
2: Hát megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim országútján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron. Tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emmy díjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És ezek a felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, én is itt vagyok, és már sorolom is őket. Mindjárt jön Mark Ronson és Amy Winehouse és a Valerie, de jön majd a Destiny's Child, itt lesz Mary J. Blige is, George Michael-lel az oldalán. Előtte még Craig David nyitja az órát, jön a Walking Away, én pedig csodás szerdát kívánom.
0: Best FM!

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Best FM a legjobb zenék. Tegnap ugyebár itt a stúdióban járt Kisvé Balázs illúzionista, és ugye egy videót is készítettünk egy trükkel a Best FM Facebook és Insta oldalára. Érdemes megnézni egyébként ezt a videót is, de azóta egy csomó minden gondolat jár a fejembe, így az illúzióval, trükkökkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy soha nem jönnék rá, hogy hogy csinálta ezt a trükköt, mert tényleg tegnap délután óta ezen gondolkozom. Viszont arra gondoltam, hogy felteszem ma így a nap kérdésében is azt, hogy mi volt a legmegmagyarázhatatlanabb dolog, ami önökkel történt. Gondolok itt olyasmire, nem kell feltétlen trükkökre, varázslatokra gondolni, mint hogy gondoltuk valakire, és egyszer csak megcsörrent a telefonunk, és ő hívott. Vagy éppen volt egy ismerősünk, akit nem láttunk 5 éve, éppen valamiért az eszünkbe jutott, és lehet, hogy 10 perc múlva szembe jött velünk az utcán, vele már egy csomó ilyen történt. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt az ilyen legmegmagyarázhatatlanabb dolog az életében, vagy ilyen wow pillanat, hogy ezt mégis hogyan? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, illetve nézzék meg a videót. Na és zenélek tovább, hiszen a Stereo MC's már itt van, és a Connected egy jó kis klasszikus, előtte még a PM Down dala, Set Adrift on Memory Bliss, ami szerintem így a munkához való ebéd utáni visszatéréshez, vagy éppen a délutáni kávé mellé tökéletes. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Rolandtól érkezett egy üzenet, hogy Budapesten a Váci úton baleset történt a Ferdinánd hídnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Az M5-ös autópályáról pedig az jött, hogy Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy üzenetet. Irodában dolgozom, nálunk most van a délutáni kávé szünet. Ez az a pont, amikor már mindenki fáradt, de még 3 órán át úgy kell tennünk, minthogyha nagyon lelkesek lennénk. Úgyhogy köszi, hogy vagytok. Hát mi is köszönjük, hogy vagytok, és nagyon remélem, hogy a következő órában is itt lesztek. Én oda teszem magam, hogy 2 óra után is egy picit, a kávé szünetből is a visszatérés könnyebb legyen. Például Iglán Sherry dalával jön a Save Tonight. Save tonight. És zenél majd a Fel Hello is Tidenivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatért a baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerekévfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10-dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Történt már önökkel olyan, amit egyszerűen nem tudtak megmagyarázni, épésszel legalábbis biztos nem, akár egy-egy véletlen, vagy ami csak véletlennek tűnt. Ma délután pont ilyen pillanatokra vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a megmagyarázhatatlan dolgok, így 2 óra után 5 perccel pedig Avril Lavigne is jön. Skater Boy!
0: Best FM! A

Best FM a legjobb zenék. Ma délután azt a kérdést tettem fel, hogy kinek milyen megmagyarázhatatlan dolog történt már az életében, akár legyen az tényleg egy trükk, vagy éppen egy olyan hétköznapi helyzet, amikor gondoltunk valakire, akit már lehet, hogy 1000 éve nem láttunk, és egyszer csak szembe jött velünk az utcán, vagy valami ilyesmi. Kata azt írja, egyszer egész nap nem jutott eszembe egy régi osztálytársam neve, de viszont teljesen random elkezdtem róla beszélni a férjemnek. Kb. 10 perccel később csörgött a telefonom, ő volt az, 15 éve nem beszéltünk. De egyszerűen hidegrázós pillanat volt, teljesen megértem. Zoli azt írja, a nagymamám halála után pár nappal nála voltunk a lakásban, egyszer csak megszólalt a régi rádiója, pedig évek óta nem működött. Pont az a dal ment rajta, amit mindig együtt hallgattunk. Azóta sem tudom, hogy hogyan kapcsolódott be, de igazából nem is érdekel, egyszerűen fantasztikus pillanat volt. Na jó, most engem is kirázott a hideg. Én imádom ezeket a pillanatokat, bevallom őszintén. És tegnap is, ahogy kisfé Balázs itt járt nálunk, én mondtam neki, hogy én nem vagyok szkeptikus, szóval, hogy én tényleg mindent elhiszek, ami ilyesmivel kapcsolatos, és tényleg imádom ezeket a pillanatokat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma délután megosztják velem. 0620 55 55 155, jöhetnek még ide az üzenetek. Itt vagyok 6 óráig, úgyhogy szívesen olvasgatom ezeket. Miközben egy szerkezetileg és talán szövegében is nagyon egyszerű slágert hozok a 90-es évekből. 1999-ből érkezik Paul Johnson és a Get Get Down, ami egyszerűen csak azért íródott, hogy mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy hajrá!

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól érkezett egy olyan információ, hogy Budapesten a Krisztina körúton a déli pályaudvarnál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M30-as autópályán pedig Tornyos Németi felé Szikszó térségében egy autó munkagépnek ütközött. A 42-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Makon pedig megrendezik a hagyományos hagymafesztivált, úgyhogy egészen hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat, a 31-es kilométernél mellékutcákra terelnek mindenkit. Nagyon köszönöm ezt az infót is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha ő is elküldi vagy felhív vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Az építőipar kerül középpontba pénteken Fehérváron. Folytatódik a felújítás, de megindulhat a forgalom a Nagyszombati utcában. 33-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Építőipari expo lesz pénteken Székesfehérváron. Az Albajáki Expon várhatóan 45 vállalat mutatkozik be kiállításokkal, gyakorlati bemutatókkal és előadásokkal. Az esemény összehozza az ágazat különböző szereplőit, köztük a vállalkozókat, kivitelezőket, gyártókat, kereskedőket és mérnököket, valamint az oktatókat és a diákokat, számolt be róla a város oldala. A fiatalok közelebbről is megismerhetik a résztvevő cégek munkáját, és képet kaphatnak arról, milyen lehetőségek várják őket később a munkaerőpiacon. A standoknál működés közben is láthatnak különböző megoldásokat, emellett több előadással készülnek a látogatóknak. A program tapasztalatcserére és új kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad, a belépés ingyenes. Ma délután megnyitják a Nagyszombati utca lezárt szakaszát Székesfehérváron. A Zsulnai út és az Aranybulla sétány között ismét haladhatnak a járművek, miközben a felújítás a Budai útig tovább folytatódik, tájékoztat a város oldala. A munkálatokat már a két irányú forgalom fenntartása mellett végzik, de időnként félpályás korlátozása is számítani kell. Emiatt fokozott figyelmet kérnek az arra járóktól. Csütörtök reggeltől a 24-es autóbuszjárat az eredeti útvonalán a Zsurló utcai végállomásig közlekedik. A kivitelezés idején további ideiglenes változások is lehetnek, ezekről külön tájékoztatást adnak. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádiónak Sejben Csilla, FEDOK marketing vezetője.
7: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
6: Este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, este egy érkező erős hidegfront hatására tovább növekszik a felhőzet. Éjszaka az erősen felhőség lesz jellemző, de lesznek borult időszakok is. Az esti órákban akár zivatar is érintheti a várost. Csütörtök reggel és napközben erősen felhős borult lesz az ég, holnap reggel 15-17, délután 22-23 fokra számíthatunk.
4: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes szerda délutánt kívánok önnek, így szeptember 9-én, 09-09-én, amely dátum a számmisztikusoknak biztos, hogy nagyon tetszik. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban, egészen 18 óráig, nekem pedig azt tetszik, hogy játsszuk életünk legjobb zenét, méghozzá 0-24-ben, megállás nélkül, hogy már is jön, szia slágere!
0: 108 és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 101.8 és 90.4 a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, ahol Tarány Tamástól szóltam most így a jó az elmúlt percekben. Na de hogy az előttünk álló hétvégén hogyan lesz jó a lecsófőzőn rotyogtatni kedvenc ételünket, az holnap kiderül, ugyanis egy icipicit veszélybe került az idei lecsófesztivál az időjárás előrejelzés miatt. A szervezők éppen azért azt kérik, hogy még ne szerezzük be az alapanyagokat az ételünkhöz, hiszen lehet, hogy átteszik a vígasságot. Ugyanis még nem látni 100%-ig, hogy milyen időre számíthatunk szombaton, és bizony, hogyha jön az eső, vagy éppen akkora szél kerekedik, ami elfújja a tüzet a bográcsok alól, akkor át kell gondolni ennek időpontját. A szervezők holnap délig döntenek a rendezvény sorsáról, hogy ezen a héten szombaton, vagy pedig az eső napon kerül megrendezésre ez a vígasság. Na de ahogy van erről info, én ígérem, hogy jövök a részletekkel. Addig pedig jövök életünk legjobb zenéivel, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül a folytatásban a Regulated pörgetem már is. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Jaja!

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a bombontól szólt a varázsjel az elmúlt percekben. Ma délutántól pedig varázsütésre csökkenhet az öreghegyi kis utcák forgalma az Aranybulak környékén, ugyanis ma délután átadták a gépjármű forgalom számára a Nagyszombati utcát, a Zsolnai út és az Aranybula sétány közötti szakaszt egészen pontosan. Bár folytatódik a felújítás, de most már biztosított lesz a két irányú forgalom. Az útszakaszon munkavégzésre, valamint időszakosan félpályás korlátozásokra kell számítani, ezért mindenkitől azt kérik, hogy kiemelt körültekintéssel közlekedjen. Ez az, ami az autósokat érinti, ami pedig a busztal közlekedőket, az a fontos info, hogy holnap reggel üzemkezdettől a 24-es jelzésű buszok ismét a Zsurló utcai végállomásig közlekednek. Lesznek még egyébként az útszakasz felújítási munkálataihoz kapcsolódó forgalmi rendváltozások, amikkel folyamatosan jövök majd itt a Best délután. Mint ahogy életünk legjobb zenéivel is folyamatosan jövök, méghozzá a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy már is érkezik 50 Cent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 18 órától a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termébe várják azokat, akik szeretnének elmerülni a különféle grafikai alkotásokban. Az Árpád suli felnőtt képzésében résztvevő grafikus tanulók munkáiból látható ugyanis az a tárlat, amelyen Juhász Blanka, Kerekes Csaba, Kovács Héjati Tanilla, Nagy Péter és Németh Dóra munkái is láthatóak lesznek. A tárlatot Surokbaltyik Júlia Imola szervezésért és a felnőtt oktatásért felelős igazgató helyettese nyitja majd meg, és beszédet mond Illés Orsolya Tünde szakmai tanár, papír és textilművész. A Vörösmarty Társaság termében a Kossuth utca 14-es szám alatt várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik nem a grafikában, hanem a zenében szeretnének elmerülni, méghozzá a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában, amihez a folytatásban Márk is hozzájárul, úgyhogy tőle jön már is a Mencs meg szerelem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, hogyha meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán fel is pattanunk a folytatásban a vonatra, az Animal Kenny-ből száll.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton és kész!
1: Az órát pedig a Texas kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Teljesen megújul a vízivárosi tagóvoda Fehérváron. Rekord kevés csapadékot hozott a nyár. Délután 33-34, este 29-21 fok várom. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsúr Jerikától hallják. Teljesen megújul a vízivárosi tagovoda Székesfehérváron. A beruházás több mint 580 millió forint Európai Uniós támogatásból készül el. A munkák során kicserélik a teljes elektromos hálózatot, korszerűsítik az épület gépészetét, rendbe teszik a homlokzatot és a tetőt, továbbá javítják a hő és a vízszigetelést. Egyes belső terek, burkolatok és nyillászárók is megszépülnek, emellett akadálymentes bejárat és mosdó készül, valamint napelemeket telepítenek. Az intézmény 150 férőhelyes, a jelenlegi nevelési évben 146 kisgyermek jár ide. A fejlesztés eredményeként korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb környezet várja majd a kicsiket. A munkálatok tervezett befejezési határideje 2027. május 31-e. Rekord száraz nyarat zárt Székesfehérvár. Júniusban, júliusban és augusztusban összesen mindössze 42 mm csapadék hullott a városban. Ilyen kevés az elmúlt három évtizedben nem volt példa. Korábban még a legszárazabb nyarakon is elérte az 50 mm-t a mért mennyiség. A három hónap közül június hozta a legtöbb esőt 23 mm-rel, júliusban 9, augusztusban pedig 10 mm-t jegyeztek, írja az fmc.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
10: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint másfél millió forint bírság kiszámására. került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
9: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, este egy érkező erős hidegfront hatására tovább növekszik a felhőzet. Éjszaka az erősen felhőség lesz jellemző, de lesznek borult időszakok is. Az esti órákban akár zivatar is érintheti a várost. Csütörtök reggel és napközben erősen felhős borult lesz az ég, holnap reggel 15-17, délután 22-23 fokra számíthatunk.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk veszélyével itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig elkísér minket a House of Glass Disco Down című dala, ez már biztos, mint hogy az is tuti, hogy itt lesz majd a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdala. A darabokra töltött a szívem, az óra pedig a Texas kezdi már is itt a Best
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Fából készült költemények. Ezzel a címmel nyílt kiállítás tegnap délután Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Könyvtár pedagógiai szakkönyvtárában. A művészet mindenkié kiállítás sorozat következő tárlata ez, amely egyébként a sorozat negyedik állomása. Kosaras György fa esztergályos, Körmendi Béla fafaragó népi iparművész és Láng György csont, szarú és fafaragó alkotásait tekintheti meg a közönség. A tárlatot megnyitotta Gonda Emma, az M-Art elnökségi tagja, zenében pedig közreműködött Varró János népzenész. A kiállítás anyaga október 30-áig látogatható a pedagógiai szakkönyvtárban. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. A 90-es, 2000-es évek zenei tárlata pedig 024-ben látogatható, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik is a Dalunis slágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből sok szeretettel várták ezen a héten, még a hét elején azokat, akik érdeklődtek az életmentő hivatás iránt. Fiatalok és felnőttek egyaránt ellátogathattak a székesfehérvári mentőállomásra, ahol Krupács Péter mentőtechnikus várta őket érdekes információkkal. A legidősebb résztvevő egyébként 70 éves volt. 15-en látogattak el a mentőállomásra, ahol megtanulhatták, hogy hogyan is ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, hogyan kell segítséget hívni baj esetén, illetve hogy hogyan is lehet megkezdeni a szakszerű újraélesztést a mentők kiérkezéséig. Ezen kívül eszköz és mentőautó bemutatóval is készültek, valamint újraélesztési gyakorlattal is. Jövő hónapban, október első hétfőjén ismét szeretettel várnak minden érdeklődőt. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatába szeretnének elmerülni. A folytatásban például az Animal Cannibals-os srácoknak köszönhetően, hiszen tőlük pörög már is, az Ülünk a vonaton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

világ ellen. 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Random Tipptől szólt a zene benned az elmúlt percekben. És akkor maradjunk is a zenénél, méghozzá az Alba Régia Szimfonikus a zenekarnál egészen pontosan, mert hogy nemrég megtartották évadnyitó ülésüket. Ezen az ünnepi alkalmon, amellett, hogy ismertették a 2026-os 27-es évad műsor összeállítását és szakmai kihívásait, ezen kívül a hagyományokhoz hűen idén is átadták az év zenésze és az év operatív dolgozója díjakat a társulati tagok szavazatai alapján. Az évad zenésze Dávid József Attila klarinét szólam vezető lett, az évad operatív dolgozója pedig Besenyei Erzsébet igazgatói asszisztens. Az új évadban is lesznek egyedi hangversenyek, illetve folytatódnak a hagyományos programok is, amelyekre sok szeretettel várják a közönséget. Nálunk itt a Besten pedig a hagyományainkhoz hűen folytatódik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek lejátszása, amik közül már is érkezik az NSYNC slágere. Ez az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy icipicit, de csak 2-3 percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Pánik a Honeybeast-től.
2: Te vagy az, akit vártam, akarom látni a szememben.
1: Az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
6: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
7: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
8: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Fluorgégészeti ellenőrzésre várják a fehérváriakat, több újdonsággal bővült a Vörösmarty Mihály könyvtár kínálata. Csapadék estig nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes fluorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Több újdonsággal bővült a Vörösmarty Mihály könyvtár kínálata Székesfehérváron. A piactéri autóbuszállomás bejáratánál már működik a kölcsönző automata, amelyből az előre kiválasztott kötetek 72 órán belül átvehetők, majd ugyanott vissza is adhatók. Az olvasók online választhatják ki a kívánt kiadványokat, és megjelölhetik az átvétel módját. Szeptembertől a város területén házhoz szállítás is igényelhető, adta hírul a város oldala. Emellett bevezették az e-nyugtát, így fizetéskor a bizonylat e-mailben is elküldhető. A fejlesztések egyszerűbbé és rugalmasabbá teszik az ügyintézést, miközben papír is megtakarítható. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vej Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
10: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de vitkelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
9: Este 29 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, este egy érkező erős hidegfront hatására tovább növekszik a felhőzet. Éjszaka az erősen felhőség lesz jellemző, de lesznek borult időszakok is. Az esti órákban akár zivatar is érintheti a várost. Csütörtök reggel és napközben erősen felhős borult lesz az ég, holnap reggel 15-17, délután 22-23 fokra számíthatunk.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az ötös hírek, ami után már csak egy órát tölthetünk el együtt így kettesben a Besten, na de tesszük mindezt a legjobb dalok társaságában, a 90-es, 2000-es évek bestjei mellett, úgyhogy itt lesz majd velünk Whitney Houston slágere, a Step by Step, de dalol majd a Honey Beast is a Pánikkal, az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi már is.
4: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybee-től szólt a pánik az elmúlt percekben. Hát mától, hogy a Székesfehérvár hőbb vízfolyásai mentén, illetve a csapadékvíz elvezető árkoknál írtószeres doboz talál, akkor nem kell pánikba esni, csupán figyeljen oda arra, hogy ne nyúljon hozzá, mert hogy mától megkezdődött az őszi rágcsálóírtás Székesfehérváron. A figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban írtószerek találhatóak, amelyek olyan hatóanyagot tartalmaznak, amik lenyelve, illetve a gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyesek lehetnek. Éppen ezért a Városgondnokság arra hívja fel a figyelmet közleményükben, hogy a rágcsálóírtás sikere és a saját egészségünk védelme érdekében ne érintsük meg ezeket az írtószeres dobozokat, illetve kutyasétáltatáskor is legyünk nagyon-nagyon körültekintőek. Ezzel segíthetünk a legtöbbet. A szerda délutáni hangulatunkért pedig életünk legjobb zenéivel tehetünk a legtöbbet, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, legalábbis szerintem, úgyhogy ezek közül már játszom is Whitney Houston slágerét, pörög a Step by Step.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Közeledik az Európai Mobilitási Hét időpontja. Szeptember 16-a és 22-e között most már 25. alkalommal rendezik meg ezt a programot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát és fenntartható városi közlekedésre. Székesfehérvár idén is csatlakozik ehhez a kampányhoz, amelynek részeként most is lesz ovis felvonulás, illetve kiderül az is, hogy ki a város legmobilisabb osztálya. Szeptember 17-én csütörtökön a Salétrom és a Gáz utca környékén vonulnak majd a kicsik a Gurulj velünk felvonuláson délelőtt 10 órától, amelyre idén is várják az óvodásokat és a csoportokat, egy űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az általános iskolások pedig megmutathatják, hogy mennyire aktívak és hogy mennyire ismerik a közösségi közlekedés szabályait, hiszen a legmobilisabb osztályversenyt az nyeri meg, az az osztály, aki a legtöbb pontot szerzi majd a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn. Erre bármivel lehet érkezni, bringával, rollerrel, görkorival, de még szegvéllyel is. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket, nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogy elrepítsék a 90-es 2000-es évekbe, mert hogy ezen időszak Bestjeit játsszuk Önnek 0-24-ben, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Naughty Boy slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik DJ Vibe-ba, és nagyon boldogan startol majd vele a szerda esti Night Shift. A BSV-s fiúk viszont arról dalolnak nekünk, hogy mitől olyan boldogtalanok. Én viszont nagyon boldogan jövök vissza holnap, méghozzá 3 órakor. Remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az

0: Ezt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Egyet árulja, benne hagytad azt is, hogy Bodróki Gyula!
5: Nem.
4: Nemzetközi piacra készül.
5: Igen, pontosan. Olyat szerettem volna, hogy a külföldi füllel is élvezhető legyen a cucc.
4: Egyébként ugye hát azért az elmúlt években azért derültek ki dolgok, ugye, hogy a paffa bűvös sárkányt, meg a süsű a sárkányt, és ugye ilyen-olyan dalokból azért, hogy is mondjam, csak inspirálódott a Bergedi Szalonzenekar, meg a 100%-os, hogy ez nem, ez abszolút nem saját szerzeménye, ez ki is volt, és?
5: Hirtelen akartam mondani, jazz vonal.
4: Vukán.
5: Oké. Azt hiszem, nem jut eszembe sohasem. Igen,
4: hát csak a magunk fajta régebb óta fiatalok hallhatják ugye meg azt, hogy hát ez a Linda című ikonikus sorozat, ikonikus betétdala.
5: A fiatalok is felismerhetik, akik most nézik újra, mert most újra adják.
4: Igen, egyébként tényleg. Szerenyei Bélával ugye, mint Emődi Tomival és a Gábriel Taxival. Na, hát DJ Fendi a levezetők, hogy a Pop és Rádiós Legerek még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben.

0: Mixek minden este.
1: És akkor jön a dicsekből 10 perc. Mi a helyzet?
2: 10 perc?
1: Kevés? Legyen 20!
2: Nem, hát ennyit én tudok ilyen világslágerekről beszámolni, mint mások tudnak, úgyhogy én...
1: Csak annyi a különbség, hogy ez még tényleg a tiéd.
2: Hát én is azért ugye feldolgozásokból élek.
1: Oké, de hogy te konkrétan dolgoztál vele, na.
2: Igen. Én mindegyiket
1: dolgoztam. Na, mi a helyzet a Beatport helyezésekkel?
2: Figyelj, a egy részről változatlan, a másik részről ugye az All Good, amit már pörgettünk itt az adásban is, meg szerintem fogunk is még, ami ugye egy Chaka Khan feldolgozás, meg illetve van
1: De
2: benne ugye, igen, De La Soul, meg van benne még ugye a Street Prayer-ben is, úgyhogy sok minden van abban a dalban, és újra van énekelve, de hogy igazából az nagyon sokáig tök jó helyek volt a Track Source listán. Aztán most már kikerült a top 10-ből, de hát...
1: De Beatport is a Funky House-ban ott volt, nem? Ott volt a második helyen nagyon sokáig.
2: Az a másik, az a Playwright.
1: Ja, az a Playwright, bocsánat.
2: Az ott is van, tehát...
1: Lábor kell ez a 10 perc, látod? Annyi dalod ment, hogy kellene neked ez a 10 perc.
2: De jönnek még ősszel a friss dalok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogytam erre az évre.
1: Nagyon helyes, mi lesz a legközelebbi? Azt már lehet beszélni? Dalról, dátumról?
2: Amit biztosan tudok, október 30, szintén egy Play & Tonic-os megjelenés.
1: Stílusosan?
2: Nem, teljesen más lesz, az egy tökön álló, tehát abban nincs feldolgozás, az teljesen önálló gondolatokat tartalmaz. Lesz még egy remix, a magyar vonat erősített Sonic-nak a dalából, úgyhogy már itt a magyar Sonic.
1: Igen.
2: Ugye,
1: Dörnyei kollega.
2: Így van, egy remix, illetve még ugye van egy Le Freak feldolgozás, ami még megjelenési dátum nélkül.
1: Sik Le Freak?
2: Igen.
1: Ó, hát a hangyak, hogy fog ennek kerülni?

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: És már veled is volt már ilyen, hogy adásban itt valamiről nagyon-nagyon beszéltünk, aztán ugye megtörtént. Ez általában Lauerrel szokott hétfőn sikerülni, hogy mi van a izével, mi van a izével, kettő hét múlva akkor kijön egy vadonatúj kis neve, Shakedown-nal voltunk.
2: A lottótyosról beszéltünk már? Mert
1: és pont ezt mondja, most már el kell kezdeni a lottótyosról is beszélni, legyen. Mert hát mióta emlegettük azt, hogy majd, ha egyszer a Stevie Wonder.
2: Jaj, igen.
1: És hát ma ugye azért be kellett rakni a közös csoportba, hogy az csoda Pisti azért
2: láttam, igen.
1: Megindul azért október elején, úgyhogy ezt nem fogod tudni kikerülni. Tehát ez külföld, én... de hát erre muszáj eljön. Hát ez, valószínűleg ez utolsó.
2: Örülök, hogyha Pátyig eljutok, hagyjál már az én feszített tempóban.
1: Leszervezzük neked Stevie Wonder Pátyon. Egyébként...
2: Na!
1: Egyébként figyelj! Én azt mondom,
2: csak lehet pátyolgatni Stevie-t ott.
1: Jó, ez ilyen hagyjáskedni szar volt, jó van.
2: Jó.
1: De hát azt hogy mondaná? Patty. Patty. Patty. Patty. Stevie Wonder at party.
2: Party
1: all the time, ugye? Szóval, hogy figyelj! Stevie Wonder európai turné.
2: Igen, láttam.
1: Erre el kell menni, figyelj! Nem, ne...
2: Szerintem ilyen már többet nem lesz az a helyzet.
1: Erről beszélek.
2: Igen.
1: Erről beszélek. Magát akkor tényleg akkor beszélünk a lottóötösről, mert hogy akkor eddig minden, amiről beszéltünk, egy idő után akkor bejön.
2: Igen. A lottóötös, akkor mehetünk Stevie Wonder.
1: 9.
2: Bárhova, az összes.
1: 17. 21. És így tovább.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Ja, István, tényleg no pressure, de holnap reggel 10-kor kezdődik az előértékesítés a Stevie Wonder koncertekre. Jó, úgyhogy akkor majd mindjárt mondjuk itt a közös chatünkben megbeszéljük, akkor pontosan melyikre megyünk mindannyian. Ha már ezt a Purple Disco Machine nem tudjuk összehozni 4 éve, akkor legalább oda menjünk már el.
2: Figyelj, egyszer összehozunk, de akkor nagyon.
1: De akkor tehát nagyon.
2: Akkor nagyon megadjuk a módját.
1: Jó, van, figyelj, jövő héten csak egyszer gyere, de akkor nagyon. Legyen az is akkor a szerda.
2: Fogok tenni.
1: Úgy is ma. Ezt meg nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt mára. DJ
2: hát
1: Fendi.
2: Akkor irány horány.
1: Ja, és persze, ja, meg hát mi? Hajrá.
2: Megyek Liverpool meccset nézni.
1: Jó van. Na, ez igen, akkor jövő szerda.
2: Köszi, csáó mindenkinek. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Tele van robbanó testtel a Duna Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha csak annyit mondok, hogy Ja Rule érkezik egy duettel a következő órában 8 és 9 között, azért ezzel még nem nagyon szűkítem le a lehetőségeket, hiszen készített ő duettet például Jennifer Lopezzel is, nem is egyet, és Ashantival is. Na, segítek, az Ashant is duett érkezik. Always on time, ezzel indul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a best

Eszterfem a legjobb zenék. 7 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött el Kelly Clarkson délutáni beszélgetős műsora. A Kelly Clarkson Show, nem gondolkodtak sokat a címen, aminek az első részében mindig Kelly Clarkson énekel egy híres dalt. Ennek az a címe, hogy Kelly Oki. Most viszont a saját dalával, a Since You've Been Gone-nal érkezik itt a Best Ten a legjobb zenék között. Here's the

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Legalább fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi fenékküszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitógálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Sokak szerint Britney Spears életében a lejtmenet 2007-ben ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött, amikor is az emlékezetes MTV Video Music Awards díjátadó gálán ő volt a nyitószám, de nem tudta se a szöveget, se a koreográfiát, teljesen szét volt esve. Azóta már szerencsére sokkal jobban van, erősebb, stronger, ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

Besztefem a legjobb zenék. Érdekes ez a helyzet, hogy a most érkező csapat, ami igazából soha nem is létezett, az még mindig valóságosabb, mint az előbb hallott zenekar, ami hát egyszer régen volt, de hát a régi négyes fogadban már csak egyetlen egy ember van a mostani felállásban. Szóval az E17 és az It's Alright után érkezik az angolok virtuális zenekara, a Gorillaz, és az It's There itt a Besten a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik a Füllet forró nyár című dal, amiből hát azt mondjam, hogy egy szó nem lesz igaz, hogyha ezt csak szigorúan a holnapra vetítjük le, mert hogy az se füllet nem lesz, se forró nem lesz, és hát nyárnak sem mondható. 24 fokos nappali maximum, borult égbolt, szél és hideg front országszerte mindenhol. De gáz,

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehetne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, esőzápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2002. januárjában lesz Kylie Minogue 8. albuma a Fever, kereken 25 éves, amelyről a leges-legelső kislem, ez a Can't Get You Out of My Head, szintén 25 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg. Most az album egyik másik nagy slágerével, az In Your Eyes-al indítjuk ezt a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best of a legjobb zenék. A hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalomkorlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni.

Best FM a legjobb zenék, 47 éves és egy napos, nem tudom, még most is úgy ünnepli a szülinapjait, hogy régen, hogyha igen, akkor könnyen lehet, hogy még otthon egy picit azért másnaposan fetrenk. Isten éltesse Pinket, szívesztjük, mit görd!

Vesztefem a legjobb zenekes, akkor még egy születésnapos. Kettő nappal ezelőtt még elfújhatott egy olyan gyertyát a tortán, ami négyessel kezdődik. Jövőre már jön neki is az 50. És micsoda szerencse, hogy neki

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Faithless Dido-val, az Artful Dodger Craig David-del, Santana pedig a Project GMB-vel érkezik. Gyors egymás után van itt a mai utolsó óra legelején, és hogy kik jönnek még. Hát itt lesz majd az Outkast a The Way You Move-val, a Destiny's Child a Say My Name-mel, vagy éppen Sophie Alice Baxter a Murder on the Dance Floor-ral éjfélig bezárólag itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék 2005-2006 környékén mindig bajba voltam, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy tudod, az I Like The Way You Move-ot szeretném kérni, meg gondolhatott a Buddy Rockers-re is, meg gondolhatott erre a dalra is, úgyhogy biztos, ami biztos, én azért egyeste mind a kettőt lejátszottam. Most az Outkast érkezik a The Way You Move-val itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Best of FM, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése egy picit furának hathat, de egyébként teljesen gyönyörűen megmagyarázta, hogy mire is gondol, és így már abszolút érthető, hogy miért is mondta azt a Daft Punk fele, hogy őt egyáltalán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét.

Best FM a legjobb zenék, hát nem is jó szerencsét, inkább jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, úgyhogy dance-es csütörtök lesz. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. A Basement Jack jönni, meg megyek. Good luck, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az